0: Magyar Hírmagazin. Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál Sebestyén Áron
1: és Bányi Kriszta köszönti Önöket.
0: Ma esti Magyar Hírmagazinunkban hallhatnak rövidesen a felsőri népcsoportok házáról, ahol már javában zajlik az egyesületek beköltözése. De emellett szó lesz új, kötelező iskolákról tervezett tartományi törvényről, az idei kajszi termésről, és még a juniorónnal is jelentkezünk, melynek mai részében egy zenekarról hallhatnak. Tartsanak velünk ma este is! Elkészült és hamarosan benépesülhet az Obervárt felsőri népcsoportok háza. Az intézmény a burgenlandi népcsoportok közös központjaként a találkozásoknak, az együttműködésnek és a kulturális párbeszédnek kíván teret adni. 6 egyesület költözik az épületbe, köztük a burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület is, amely már megkezdte az átköltözést. Kolléganőnk Weber Katalin költözködés közben látogatta meg a Kultúra Egyesületet, és Prascsaics Kármen irodavezetőt kérdezte.
2: Itt vagyunk már a költözés közepében, egyik szemünk a sír, a másik nevet, hisz mégis közel 20 évig itt volt az egyesületünk székhelye, ez volt a harmadik cím, ami alatt volt a székhelyünk, most költözünk a negyedikbe. Az egyesület már több mint 60 éves, 65 is már, és hihetetlen, hogy mennyiség dolog, cucc összegyűlt. Nagy volt ez az iroda, nagy volt a raktár és a könyvtár is, és nehéz elképzelni, hogy milyen munkával jár itt a költöztetés, ha tényleg minden egyes dolgot kézbe kell venni, meg kell fontolni, mi volt ez, fontos, nem fontos, visszük, nem visszük, és hálásak vagyunk minden segítőkésznek, de egyedül ezt nem bírtunk volna, de örülök, hogy a csapat olyan jól összefog, és bízom benne, hogy egy-kettőre átvisszük minden, ami kell.
3: Közben megtelt itt 2 autó megint, úgyhogy ezzel a fuvarral mi is átmentünk a népcsoportok házába, ahol a földszinten egy nagy könyvtárhelyiség is lesz. Ide kerülnek most be azok a könyvek, amiket kiválogattatok a székházban. De itt a földszinten kávézó és büfé mellett több helyiség is vár rátok, nem csak egy nagy rendezvényterem, hanem úgynevezett Borostyánkő-Bernstein szobák, ahol majd a szakkörök, tanfolyamok folytatódhatnak.
2: Ez az úgynevezett Bernstein szoba, minden népcsoportnak kvázi beterveztek ilyen szobát, ahol gyermekfoglalkozásokat, csoport munkákat lehet tartani, és ezek úgy vannak berendezve, hogy az egész teremnek nincs sarka, mert egy igazi borostyánkőnek nincs olyan éles sarka. Itt lesz majd a játékos magyar gyermekóra, itt lesz, ha elférnek a gyermeknéptánc, de az énekkarunk is itt fog gyakorolni, és szerintem a zeneórákat is egyrészt itt fogunk folytatni. A népcsoport házához tartozik egy olyan nagy rendezvényterem, ami 400 főnek nyújt majd helyet, ami az egész városban nincs. Szerintem ez nem csak nekünk fontos, hanem az egész városnak a közelben is az iskoláknak lesz hely, ahol tudunk nagyobb programokat, koncerteket szervezni. A mi első nagy csapásunk lesz január 10-én a hagyományos operettgála. Remélem majd, hogy az egész város el is fog jönni hozzánk, és hogy tényleg megtelik az a nagy terem. Különben itt olyan foglalkozásokat tudunk is még tervezni, mivel azt a nagy rendezvénytermet 3 felére lehet osztani, hogy minden népcsoport párhuzamosan is foglalkozásokat tud tartani. Ez a mi esetünkben talán a néptánc oktatás lesz, és itt látni hát a mögött, hogy szép színpaddal is rendelkezik ez a terem, a hangtechnika is nagyszerű, és tényleg öröm, hogy ilyen helység tudunk majd igénybe venni.
3: A földszintről feljöttünk az első emeletre, mindenkinek itt van az irodája.
2: Igen, mi csapatban szoktunk dolgozni, úgy gondolták, mi 3 vagyunk, 3 külön irodát adnak, de hát az nem pozitív, vagy mi nem ehhez szoktunk, úgyhogy kértünk egyik falat, azt hagyják ki, akkor mi itten tudunk a csoportostól dolgozni nyáron, és akár van gyakornok, és az is még elfér nálunk. 4 méterben ugyanannyi az a hely, mint volt a régi helyen, csak modern felszereléssel szerintem így könnyebben is dolgozunk majd, és főleg egymás mellett vagyunk a szomszéd egyesület, jó a közreműködés, tudunk egymáson segíteni, tudunk közös projekteket kivitelezni, és erre már nagyon várunk. Szeptember végig minden elrendeződik, minden a helyére kerül, és akkor annál nagyobb örömmel is folytatjuk majd a munkát.
0: A költözésről televíziós riport is készült, melyet soron következő Adj Isten Magyarok televíziós adásunkban láthatnak majd. A burgenlandi tartományi parlament csütörtöki ülésén módosítják a kötelező iskolákról szóló tartományi törvényt. Visszavezetik a kötelező minimális tanuló létszámokat, hogy egységes, átlátható feltételek alapján dönthessenek az állami iskolák fennmaradásáról. Fontos ugyanakkor, hogy a horvát és a magyar népcsoportokra vonatkozó külön szabályok változatlanok maradnak. A kétnyelvű iskolai helyszínek továbbra is jogilag biztosítottak, tehát ezt az újítás nem érinti.
4: Újdonság, hogy bevezetnék az ideiglenes felfüggesztés lehetőségét is. Ha egy iskola csak átmenetileg esik a minimális létszám alá, nem kell azonnal végleg bezárni, és a későbbi újranyitás is lehetséges. Az SPÖ szerint ez kiszámíthatóságot ad a kis településeknek, az ÖVP viszont bírálja a lépést, attól tartanak, hogy az ideiglenes leállításból könnyen végleges bezárás lehet, ami gyorsíthatja az elvándorlást.
0: Burgenlandban, Kidzee-Köpcsényben, Ausztria legnagyobb kajszi termelő településén most kezdődik az idei szüret. A mezőgazdasági kamara átlagos termés mennyiséget vár, a mostani hőhullám pedig különösen kedvezhet a gyümölcsnek. A termelők szerint idén a kajszi kifejezetten édes és aromás lehet. Kidzee-ben a fő termesztett fajta az Ungarische Beste, vagyis a magyar kajszi egyik legismertebb változata.
4: A hőség ugyanakkor komoly kihívás a gazdáknak. A helyi termelő József Maurovics szerint az ideális szüreti időablak akár a felére is rövidülhet. Míg enyhébb években nagyjából 3 hétig tart a betakarítás, idén jó esetben csak 1,5 hét állhat rendelkezésre. Ez gyorsabb szervezést és több munkaerőt igényel, hogy a gyümölcs a legjobb minőségbe kerüljön le a fákról. Burgenlandban jelenleg mintegy 82 hektáron termesztenek kajszit, nagyjából 81 gazdaságban. Köpcsényben körülbelül 30 ezer fa áll, mintegy 45 termelő gondozásában. A kicei marilla kilója idén is 5 euró körül marad, és a kamara szerint a kajszi népszerűséget töretlen, az elmúlt 25 évben a termőterület Burgenlandban 40%-kal nőtt.
0: Kriszta, mit gondolsz, mi a helyzet számodra a befőzéssel, vagy inkább frissen fogyasztod a kajszit?
3: Én megmondom őszintén, hogy imádom a sárga barackot frissen, amikor olyan jó lédús, de természetesen elengedhetetlen egy háztartásban, ha valaki süt, főz, hogy legyen télen is sárga barack lekvár, mert abból az igazi az az, amit te teszel el. Nálad mi a helyzet, hogy vagy a baracka?
0: Inkább a friss kajsziból, meg pláne. Rendben, és most folytassuk adásunkat a Junior On legújabb epizódjával. Kriszta?
4: Kedves hallgatók, ki az önök között, aki fiatal korában, akár a középiskolában esetleg saját zenekart alapított, vagy egy diák zenekarban játszott? Még ma is, vagy talán most újra egyre nagyobb divat, hogy iskolai bandák alakulnak, amik aztán kilépve a suli falain túl is vállalnak fellépéseket, és keresik a lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg őket. A budapesti Tamási Áron Német Nemzetiségi Gimnázium 10. évfolyamának diákjai között is van olyan, aki szaxofonon játszik, és egy ilyen együttesnek a tagja. De hallgassuk csak egyik legfrissebb dalukat!

0: Ők tehát a 2359 zenekar, amiről Ádám, illetve Anna, az együttes korábbi dobosa mesélt nekem legutóbbi beszélgetősünkkor.
1: Zenélek, én arra figyelek, leginkább húvos hangszereken, szaxofon, klarnét, ilyesmi.
0: Van zenekar is?
1: Van zenekar. 2359 zenekar, az a nevünk, jó zenét játszunk, aranyosak vagyunk.
0: Milyen zenét játszottak?
1: Hát ezt nehéz szerintem egy így zsanrára így leszűkíteni, hát annak tud segíteni.
2: Esetleg. Hát szerintem ez a mindenféle van benne, van ez a népies, kicsit népzenei vonal is, amit az Andris
0: hoz. Ez konkrétan
2: hoz.
0: Egy fúvós zenekar?
2: Nem, ez egy kifejezetten ilyen alteres, rockosabb, van mindenféle számok tényleg, tehát vannak ilyen lassúbb, vannak ami...
0: Te is bent vagy a zenekarban?
2: Én voltam. Voltam a dobosuk régen, de most már fiúbanda lett.
0: És akkor ez rendesen fellépések is vannak?
1: Igen, hát lépünk fel, nem tudom, körülbelül most jelenleg azt mondanám, hogy havonta egyszer, igazából...
0: Hova hívnak benneteket?
1: Hát a gitárosunk igazából intézkedik ő mindennel, tehát hogyha így mondhatom, kicsit erőszakosabban ilyen írhelyeknek pályázatokat keres, hasonlók, tehát hogy... Sok mindent lehet neki
0: köszönni. A zenekar.
1: Hát végül is egyelőre még rendes menedzserünk nincsen, de hát még igazából majdnem mindent elvállunk gázsitól függetlenül, tehát hogy nem pénzért játszunk még egyelőre, inkább csak a nevünket hallja a nép. Nyilván bizonyos kereteken belül, mert ha hajdúnálásra kell hajnali 3-ra menni, 5 órát játszani pénz, tehát ingyen az, akkor lehet nem csinálnánk meg. Bizonyos kereteken belül elmegyünk mindenhova játszani, hova hívnak, hova keresnek.
3: Időjárás. A szerda többnyire napos, forró idővel zárul. Éjszaka is nagyrészt derült, legfeljebb gyengén felhős lesz az ég. Az északi szél gyorsan mérséklődik. A hőmérséklet 21 és 15 fok közé csökken. Holnap, vagyis csütörtökön tovább fokozódik a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Sok napsütés várható, többnyire felhőtlen éggel. Napközben ismét mérsékelt, helyenként élénk, északi, északkeleti szél fúj majd. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Holnaptól híreinkkel már Bányi Kriszta kolléganőm várja önöket. Kriszta, mire lehet számítani a következő napokban a hírek szempontjából?
0: Nos, a következő napokban a többi között folytatódik a Magyar Könyvek nyomában sorozatunk, amelyben olyan könyvtárakat mutatunk be, amelyek magyar nyelvű irodalmat is kínálnak a látogatóknak. De egy újabb nyári tábori lehetőséget is hozunk, ezúttal a gráciak figyeljenek majd elsősorban. És természetesen a hőség is téma marad.
3: Ma este pedig 8 órától népcsoporti dallamokat hallhatnak, hiszen érkezik a Muzik Mozaik, először szlovák, majd 9 órától horvát zenékkel. Mi most búcsúzunk. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront
0: és Bányi Krisztát hallották, a viszonthallásra.
3: További szép estét és jó rádiózást kívánunk önöknek.